bausi ala ngani jege disi dandojedege karibale adode arde murugo andum el don dobane singade karmonde tone do chris de kedre de kete kete karde dune dogu audu roi.